A hold a felhők möge rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmad, a... Tján, ez nem köpszik, ez a Gyurgyéjak.